Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.

Pannon Rádió, a te hangod.

0: hegyezd a füled,
1: mert nincs itt semmi látnivaló.
0: Pannon Rádió.
2: A te hangod.
0: A te hangod.
3: Como siempre.

Akkor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei. A Panorádióban.

Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod. Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyász Drávia Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
1: Bomax.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: Panorádió, a te hangod.
5: Éjjel, nappal, 91,5.
6: A zene.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
1: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Ez a Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Műsorajánló.
4: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
5: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
6: 8 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: A 91,5 MHz-en.
9: Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060-145-00-65-ös telefonszámon. 060-145-00-65.
3: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
4: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.

0: Unalmas a munka. Pannon Presszó hétfőtől szombatig 91.5-ön.
1: 8 óra 16 perckor kívánok, szép napot, kellemes időtöltést itt a 91,5-ön. A mai napunkat szombatnak hívják, az utolsó szombat augusztusban, egész pontosan augusztus 29-e van, amikor a Beatrixek, az Ernák, de a Jánosok, a Kamillák, a Szabinák, sőt még a Cézárok, képzeljétek, a Kandidák, a Sebők és a Szabinok is névnapot ünnepelhetnek. Gratulálunk az ünnepelteknek, és azoknak is, akik bármi más szép ünnepet ülnek ezen a napon. Most még nagyon kellemes az időjárás, akik szeretnek sportolni, azok most használják ki az időt, vagy tegyenek egy nagy sétát, mert tényleg valóban nagyon szép az időjárás, kellemesek a hőmérsékleti értékek, nem is lesz azért nagyon meleg, ma 32 fokot elérhetjük, ami egy, hát elviselhető hőmérsékleti értéknek tűnik. Holnap után azonban melegebb lesz, és aztán szeptember elejétől megint elkezd lefelé kúszni a hőmérséklet, amit talán nem is bánunk, túl sokáig volt már meleg, ha engem kérdeztek, de hozzám hasonlóan nagyon sokan gondolják így. Nos, mondom már is, hogy mi lesz a mai műsorban, mint mindig, kapcsoljuk majd Kovács Géza klímakutatót, mert egész pontosan ő fogja megmondani, hogy milyen időjárás vár majd ránk az elkövetkező egy hétben, és valóban kúsznak-e majd lefelé a hőmérsékleti értékek. Ezen kívül megismerhetitek majd Szabó Hangya Andrást, aki meghatározó személyisége a Palicsi Evezős Klubnak. Lesznek egészségpercek, és sok-sok minden másról is fogunk beszélgetni, a többi között programokat is ajánlunk. Lesznek közérdekű infok, orvosmető, határhelyzet, és ami nagyon fontos, sok-sok jó zene. Ehhez kíván nektek jó vételt és kellemes időtöltést, Szabó Tibor adásvezető technikus és a műsorvezető Kókai Moni. Tartsatok velünk!
2: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannon Presszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Do now.
1: Reklám.
2: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
3: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
4: Mórahalmon biztosan nem. Egy diákjeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
3: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
5: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
6: Cirádá Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
8: Várom a postást.
7: Jön a nyugdíj?
8: Azt várhatom.
7: A számlákat hozzák.
8: Na azt nem várnám.
7: Hát akkor?
8: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Igen.
1: A Panopresszó folytatásában itt az első órában megnézzük, hogy milyen események történtek a múltban ezen a napon. 592 éve született Janus Pannonius, humanista latin nyelven alkotó költő, a magyar világi líra első jelentős képviselője. Aztán 500 éve a Mohácsi csatában a török szultán legyőzte, II. Lajos király vezette magyar hadsereget, a király életét vesztette, tehát 500 éve a mai nap. Aztán 111 éve, azaz 1915. augusztus 29-én született Ingrid Bergman háromszoros Oscar-díjas svéd filmszínésznő, és érdekesség, hogy a halála napja is augusztus 29. 88 éve, 1938. augusztus 29-én Karinthy diákkori emlékeinek gyűjteménye, a tanár úr kérem felnőtteknek is kedvenc olvasmánya, ő született ezen a napon, aztán 68 éve, 1958. augusztus 29-én született Michael Jackson, amerikai popénekes zeneszerző. Jacksont csodagyerekként reklámozták, de képességei hosszabb távon is kiállták az idő próbáit. 62 éve ezen a napon jelent meg Roy Orbison, Pretty Woman című mai napig népszerű dala. És 1966. augusztus 29-én, tehát egész pontosan 60 éve a Beatles utoljára lépett fel egy San Franciscóban megtartott koncerten.
2: Vajdaságban mi vagyunk a sláger. Panorádió 91.5.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: A határorvost okoz? Ha Bannont hallgatod, akkor jó sót választottál.
1: Hát attól függ, hogy melyik határátkelőt választottad, mert mondjuk, hogy ha a királyhalom, ásotthalom átkelőnél szeretnél átmenni Magyarországra, ott több mint egy órát kell várakozni, és hasonló a helyzet a Horgos 2, Röszke 2 átkelőnél is. A többi határátkelő helyen, mondjuk Kelebia, Horgos, Rábi, Bajmok és így tovább nincs 15 percet meghaladó várakozási idő. Abban az esetben, hogyha Magyarországról érkeznétek Szerbiába, akkor a Röszke 1 és a Röszke 2 átkelőnél kell hát 30-40 percet várakozni a határfigyelő csoportok szerint. A többi határátkelő helyen nincs 15 percet meghaladó várakozási idő. 0636216605-ös az SMS számunk. Ha van infótok, jövet, menet a határon, akkor azt küldjétek bátran.
2: Légy rádióaktív, írj nekünk a 063 621 605-re. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Készen állsz az ősz legnagyobb bulijára? Szeptember 5-én szombaton a Ludasi Gulyás Csárda hangulatos kerthelyisége egy felejthetetlen retroparti helyszínévé változik. Idézzük fel a legjobb slágereket, és bulizzunk hamisítatlan balkáni zenére a csillagos ég alatt. Az est házigazdája Irvine. A belépő egy ára 400 dinár. Jó zene, nagyszerű társaság és egy igazi pezsgő balkáni hangulat vár rád. Hívd el a barátaidat is, és fussunk neki együtt az éjszakának.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112 www.nordent.rs.
5: Álláshirdetés.
6: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
7: Kilenc óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
9: Pannon Rádió. Rólad szól.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Babe, don't make a sound. 2 a.m. low, gotta keep it down. Don't wait around for a signal now. Give me some verb, I ain't talking now. You wanna ride in the six?

A Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

0: Nyáron is a te hangod, Pannon Rádió.
1: A Pannopresso folytatásában pedig, ahogy azt szoktuk, ebben az időben kapcsoljuk Kovács Géza klímakutatót, és most már nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy véget ér-e a forróság, hiszen itt állunk szeptember küszöbén. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat és önt is. Hát igen, valójában egy nappal később érkezik egy pici felfrissülés, tehát még szeptember 1-én is azért meleg lesz. Hát alapvetően továbbra is érdekesen alakul a légköri helyzet Európában, ugyanis észak-nyugat Európában, pontosabban a Brit-szigeteken, az északi tengeren és észak-skandináv félsziget, egymás után jönnek a jövő héten is a ciklonok, és ezeknek a frontjaik valójában csak súrolják Európa középső részeit, illetve a mi területünket is. Ezért van az, hogy gyakorlatilag sokan mondják, hogy Németországban már pulóverekben vannak az emberek napok óta. Hát igen, mert általában a hidegfrontok ott megrekednek, és akkor ott eléggé le is hűl a levegő, és gyakorlatilag mire felszabadul az a nagy mennyiségű csapadék, itt már csak nagyon itt-ott esik, kevés eső, ha esik, az is inkább északabbra, arra Észak-Magyarország felé, Ausztria felé, tehát inkább ott zajlott le ezen a nyáron. Tehát ez lesz a folytatásban is, tehát érdekes, ettől függetlenül most azért aktivizálódott az óceáni tevékenység, de számunkra ez nem sokat jelent, illetve majd ott arra szerda környékén. Addig egyébként változóan felhős, illetve több ízben, főleg holnap után napos, illetve még kedden is napos időre van kilátás. Különböző irányból fúj a szél, amely elég meleg levegőt szállít, főleg majd hétfőn, amikor tetőzik a hőség újból, 36 fok körül alakul a hőmérséklet. A reggelek gyakorlatilag egy picit visszaesnek, 18-19 fok körül alakulnak, de számottevően nem lesz friss még a reggel sem. Utána következik szeptember 1-e, akkor még mindig napos lesz az idő, igaz, itt már egy kicsit a szél, a légmozgás északnyugatira fordul, de csak néhány fokkal esik vissza a hőmérséklet, 33 fok közelében alakul, és nagyon sok napsütésre van kilátás, és akkor kicsit közelebb kerül egy front hozzánk, szerdán este felé megérkezik egy hidegfront, amely igazán nem hoz nagyon nagy lehűlést, és évszakváltást, ahogy mondanánk, hogy őszies időt, hanem azért kicsit felfrissíti a levegőt is. Akik nem szeretik a 30 fokot, azoknak most jó híreim vannak, ugyanis másodikától, azaz szerdától kezdve este felé kisebb eső várható, van esély rá, hát a következő egy hétben, ha lesz esély esőre, akkor az talán szerdán, remélhetőleg szerdán este megmarad, és legalább néhány liter nagyon fontos mennyiségű csapadék hullik. Többnyire eső formájában itt-ott záporok is lehetnek. Viszont a hőmérséklet már aznap, tehát szerdán 29 fok körül alakul, a reggelek kicsit felfrissülnek, azok sem lesznek olyan nagyok, nagyon hűvösek, de 16-18 fok körül alakul a hét derekán az ideje, tehát csütörtök, péntek. A hőmérsékletek nem mennek vissza 30 fölé, de megmarad a 28-29 fokos hőmérséklet. Ez még mindig az átlag, mert egy fokkal, egy-két fokkal melegebb, de már azért jóval elviselhetőbb. Nem akarom elrosszani a kedvét a kedves hallgatóknak, de jövő vasárnaptól ismét visszatér a kánikula, de nem lesz annyira meleg, tehát 35 foknál nem lesz melegebb, tehát a 30 fok fölött lesznek ismét a hőmérsékletek, és meglehetősen meleg lesz. Azzal a megjegyzésed, ezt majd megerősítjük jövő héten, hogy a reggelek egy kicsit-kicsit felfrissülnek. Ami a statisztikát illeti, hát ezen a napon 1984-ben volt a leghidegebb, mindössze 9 fokot mértünk. 1989-ben volt a leghűvösebb kora délután, hihetetlennek tűnik, de 14 fokot mutattak a hőmérők, tehát nagyon-nagyon hideg volt, de hát egész nap esett az eső. Ilyenkor szoktak lenni ezek a csúcs minimumok, illetve nagyon-nagyon hideg nappali hőmérsékletek. A legmelegebb, hát az is megmaradt 2003-ban 36 fokkal, tavaly nagyon kellemesen alakult, illetve hát azt látni, hogy jó meleg volt, 23 fok volt már reggel, kora délután 35 fokig emelkedett a hőmérséklet. 100 évvel ezelőtt már beköszöntött a késő nyárias hőmérséklet, 11 fok volt reggel, és 22 fokig emelkedett a hőmérséklet. Tehát összefoglalva azt lehet mondani, hogy kitart a meleg egészen keddestig, szerdától lehűlésön nem lesz túl hideg, tehát nagyon meleg lesz akkor is, de megmarad a nyárias jelleg, de néhány napig, tehát pontosabban körülbelül 4 napig, szombat estig megmarad a 28-9 fokos hőmérséklet, és csak csapadék, csak szerdán van rá valamilyen esély, tehát hogy helyenként itt-ott azért kisebb eső lehetséges, de utána ismét száraz lesz az időjárás.
1: És hogy mikor történik az évszakváltás, ahogy ön is fogalmazott, azt talán megtudjuk a jövő szombaton, amikor ismét halljuk egymást.
2: Így van.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, köszönjük szépen a jelentést, hát akkor ennek megfelelően fogjuk élni a mindennapjainkat, készülünk továbbra is a melegre, további szép napot kívánunk és kellemes hétvégét!

0: tudom, hogy akarod. Főleg, ha lemegy a nap.
1: Reklám.
2: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.

0: A Bannon Presszó folytatásában pedig egy nagyon-nagyon szép témáról fogunk beszélgetni, hogyan tudjuk összehozni a sportot, a labdarúgást az állatvédelemmel. Ez lesz talán a témája, vezérfonala a mai beszélgetésnek, mert hogy a Hajdújárási Vinogradár Labdarúgó Klubnak új partnere van, aki nem más, mint a Szubotičke Nyuskice. Hogy ez az együttműködés hogyan fog kinézni, azt Engi Erik, közösségi média felelős fogja elmondani, akit köszöntök is sok szeretettel a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok!
1: Jó napot, sziasztok!
0: Nos, tehát hogyan jött létre ez az együttműködés? Erről beszélgessünk.
1: Hát idén nyáron kerültem vissza a klubhoz, mint közösségi média felelős, és hát láttuk a klub vezetőséggel, hogy kicsit mondhatni, hogy bealudt a klub az elmúlt pár évbe. Egy kicsit fel kellene rázni a közösségi média felületeket, és akkor itt vett egy teljesen új irányt az arculat, illetve új bejegyzéseket is, új típusú bejegyzéseket is elkezdtünk készíteni, és akkor hát más klubnál én már láttam ilyen együttműködést, szóval nem fogom azt mondani, hogy én találtam fel a meleg vizet, tehát ezt egy másik klubtól láttuk, és akkor felkerestük a Szubotičke Nyuskicét, hogy benne lennének egy ilyen együttműködésben. Nyitottak voltak rá, nagyon örültek, hogy megkerestük őket, és beszéltük már a jövőben, hogy további, úgymond ezt tovább fejlesztenénk, de erről még nem beszélek, mert még itt semmi sem biztos, de akár tényleg majd fizikailag is meg tudnának jelenni a kutyusok ott a pályán, akár egy családi nap keretén belül, vagy bármi.
0: Tehát terveitek vannak akkor minden esetre. Most hogy képzeltétek el ezt az együttműködést? Tehát olyasmit jelentettetek meg, ami egy nagyon szép dolog, hogy minden meccs előtt ugye egy kutyusnak kerestek felelősség teljes gazdit, tehát ugye nem akárkinek adnátok oda, vagy adnák ők oda, hanem azért jó helyre próbálnátok a kutyust adni.
1: Hát igen. Az együttműködés az úgy néz ki, hogy a hazai mérkőzések előtt ők küldenek nekünk egy kutyusról képet. Mi ezt megosztjuk egy-két adattal, hogy ez a kutyus milyen idős, jól kijön például gyerekekkel vagy más állatokkal, és utána pedig aki szívesen örökbe fogadná, azt tud jelentkezni náluk üzenetbe, és igazából ennyi a történet.
0: Persze felveszik ugye akkor a kapcsolatot. Tapasztalatból mondom, mert hogy nekem is van egy kutyusom a Szubotičke Nyuskicétől, hogy valóban ők minden papírt elintéznek, csippelve van a kutyus, és elhozzák hozzánk, vagy akár te is elmehetsz érte hozzájuk az egyesületbe, úgyhogy fantasztikusan viselkednek a kutyusokkal. És fontos a számukra az örökbefogadás, mert hogy nagyon-nagyon sok kutyus van még az utcákon, akiket ők szeretnének megmenteni, és akkor ezáltal is helyet tudnak biztosítani azoknak, ugye, akik most még az utcán vannak. Számotokra mi a fontos, tehát mi lenne az üzenete ennek az együttműködésnek, Erik?
1: Hát én úgy gondolom, hogy a legtöbb klub az mindig kér. Tehát ugye szponzorokat, támogatást, de senki nem ad vissza nagyon a közösségnek. És akkor itt szerintem ez így kicsit megfordítja ezt a képletet, mert hogy mi ezzel valahol visszaadunk ennek a közösségnek, hogy próbáljuk ezt az örökbefogadást így támogatni.
0: És nem mellékesen ugye a gyermekeknek is felhívjátok a figyelmét a felelősségteljes állattartásra, és hogy hogyan kell megóvni azokat a kutyusokat is, akik hontalanok, és hogyan lehet szerető családba elhelyezni őket.
1: Igen.
0: Hát köszönjük neked, hogy tudtunk veled beszélgetni erre a témára, és további sok sikert kívánok nektek is a Szubotyücske Nyuskicén való együttműködésre, és reméljük, hogy nagyon-nagyon sok kutyusnak sikerül így közösen szerető gazdit jó otthon találni. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
1: Én köszönöm.

A Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Vajdaság hangja. Pannorrádió.
1: A te zenéid.
0: A te rádiód.
2: Az órát pedig Orvos Meteóval zárjuk. Ma érkezik egy hideg front, az időjárás változásokra érzékenyeknél lesz fejfájást, migrént, vérnyomás ingadozást és fáradékonyságot is okozhat. A fronttal érkező esetleges záporok, zivatarok és az erős helyenként viharos széllökések pedig tovább ronthatják a közérzetet, ezért ingerlékenység és koncentrációs nehézségek is jelentkezhetnek. A meleg nem szűnik meg teljesen, tehát a felfrissülés csak átmeneti lesz, így készüljünk, vigyázzunk tehát magunkra.
0: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: 10 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. A szokásosnál nagyobb forgalomra számítanak Szerbia útjain a nyár utolsó hétvégéjén, figyelmeztetett a Szerbiai Automotoros Szövetség. A megnövekedett forgalom hátterében a nyári szabadságolások vége is a közelgő tanévkezdés áll. Arra kérik az autósokat, hogy lehetőség szerint induljanak útnak korábban, tervezzék meg az utazást és legyenek türelmesek. Szerbiában jelenleg 20 helyen van aktív tűz, a helyzet azonban összességében stabilabb az elmúlt napokhoz képest. A deliblati homokpusztán egyelőre nyugodt és stabil a helyzet. A meteorológiai előrejelzés szerint várható erős szél azonban ismét fellobbanthatja a lángokat. A tűzoltók és mentők ezért fokozott jelenléttel készülnek. A mohácsi csata emléke nem csak a vereségről, hanem a hűségről, a helytállásról és az áldozatról is szól, fogalmazott Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek. A csata 500. évfordulóján közzétett üzenetében arra kérte a magyarokat, hogy tanuljanak a történelmükből és önzés nélkül keressék a közösség javát. Tegnap este Csantavéren is megemlékeztek a magyar és török sereg összecsapásáról. A rendezvényen a helyi templom történetét is bemutatták, majd Nagy Tibor történész a mohácsi csata utáni időszakról és a térség török hódoltságáról tartott előadást. A programon a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság tagjai is részt vettek. Az izlandi választók ma arról szavaznak, hogy az ország ismét megnyissa-e csatlakozási tárgyalásait az Európai Unióval. A legfrissebb tegnap közzétett felmérés szerint a szűk többség ellenzi a tárgyalások újraindítását. Izland 2013-ban szakította meg a csatlakozási folyamatot. A kérdés most a megélhetési költségek emelkedése és az ukrajnai háború miatt került ismét napirendre. Brüsszel azért is figyeli fokozottan a referendumot, mert Izland esetleges visszatérése az uniós bővítési folyamatra akár a Nyugat-Balkán uniós integrációjára is hatással lehet.
0: Sport.
5: Újabb világbajnoki ezüstérmet szerzett Mačković Martin és Nikolaj Pimenov. A szerb evezősök az amszterdami világbajnokság döntőjében végeztek a második helyen. Az aranyérmet a házigazda Hollandia szerezte meg, míg a bronz Belgiumé lett. Mačković és Pimenov sorozatban másodszor lett világbajnoki ezüstérmes.
0: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelenleg 27 fok van, eleinte napos és meleg idő lesz, majd később változékonyabbra és felhősebbre fordul az időjárás. Napközben helyenként eső vagy zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 37 fok körül alakul az országban, Szabadkán 32 fok valószínű.
6: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Társadalmi célú felhívás.
7: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
8: Média támogató
3: a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
8: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
9: Bomax.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Reklám.
1: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Pannon Pesso. Neked szól.
1: 10 óra 23 perckor egy tematikus kiállításra hívom fel a figyelmeteket, amelyet a félmaraton alkalmából szerveznek, tehát a Szabadkai Félmaraton kapcsán. A helyszín pedig a Szabadkai Városi Múzeum. Az idei félmaraton alkalmából a Szabadkai Városi Múzeum bejárati előcsarnokában az intézmény szakkönyvtárának állományából származó a szabadkai sporttal kapcsolatos kiadványokat állították ki. A tematikus kiállítás szerzője Papdi Izabella. A Szabadkai Városi Múzeum szombaton, tehát mától 10 és 22 óra között tart nyitva. A félmaraton résztvevői számára a belépés ingyenes.

0: Reklám.
1: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
2: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv

0: Egy programot ajánlok a figyelmetekbe, ami kedden kezdődik, illetve kedden lesz a Szabadkai Városi Könyvtárban, kedden nyílik. Az a kiállítás 18 óra 30-kor, amelynek címe Időkapszulák, tehát a Szabadkai Városi Könyvtár új olvasótermében nyílik ez a kiállítás. A Városnap alkalmából rendezett tárlat régi reklámokon és hirdetéseken keresztül idézi fel Szabadka egykori gazdasági, társadalmi és mindennapi életének jellegzetes mozzanatait. A bemutatott anyag a Szabadkai Városi Könyvtár helyismereti osztályának értékes gyűjteményéből származik, szerb, bunyevác, magyar, valamint horvát nyelvű anyagokat állítanak ki. A kiállítás megnyitóját követően a Lily and Blue együttes koncertje várja a közönséget.
1: Hallgass napjaink slágereit!
2: És légy tájékozott!
1: Ez a Pannon Rádió!

A Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553

0: a 91,5 MHz-en.
1: Pannonrádió.
2: Reklám.
3: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést.

0: Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinković utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: 11 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Ma van a Mohácsi csata 500. évfordulója. 1526-ban ezen a napon II. Lajos király vezette magyar hadsereg Mohácsnál döntő vereséget szenvedett első Szulejmán oszmán szultán seregeitől. A mohácsi ütközet a magyar történelem egyik legfontosabb és legsúlyosabb fordulópontja lett. A mohácsi csata elvesztése nem csak a magyar történelmet terelte más mederbe, hanem egész Közép-Európát átalakította. A mohácsi vész üzenete az, hogy Magyarország mindenből képes talpra állni, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán a mohácsi csata 500. évfordulóján. Több is veszett Mohácsnál, írt a bejegyzésében a magyar kormányfő. Hozzátéve, hogy 500 éve ezen a napon zajlott a csata, amely évszázadokra meghatározta Magyarország sorsát. Magyar Péter úgy fogalmazott, a mohácsi vész üzenete mégsem a vereség, hanem az, hogy Magyarország mindenből képes talpra állni. A szokásosnál nagyobb forgalomra számítanak Szerbia útjain a nyár utolsó hétvégéjén, figyelmeztetett a Szerbiai Automotoros Szövetség. A megnövekedett forgalom hátterében a nyári szabadságolások vége és a közelgő tanévkezdés áll. Arra kérik az autósokat, hogy lehetőség szerint induljanak útnak korábban, tervezzék meg az utazást és legyenek türelmesek. Szerbiában jelenleg 20 helyen van aktív tűz, a helyzet azonban összességében stabilabb az elmúlt napokhoz képest. A Deliblati homokpusztán egyelőre nyugodt és stabil a helyzet, a meteorológiai előrejelzés szerint várható erős szél azonban ismét fellobbanthatja a lángokat. A tűzoltók és mentők ezért fokozott jelenléttel készülnek. A szerbiai tanév az Oktatási Minisztérium információi szerint rendben és ünnepélyes keretek között kezdődnek szeptember 1-én mindenféle akadály és fennakadás nélkül, jelentette be Dejan Vukstankovic oktatási miniszter, hangsúlyozva, hogy ez 62.500 elsős számára új kezdetet jelent.
5: Időjárás.
7: Szabadkán is környékén jelenleg 26 fok van, eleinte napos és meleg idő lesz, majd pedig később változékonyabbra és felhősebbre fordul az időjárás. Napközben helyenként eső is, akár zápor is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 37 fok körül alakul az országban. Szabadkán 32 fok valószínű.
0: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A Szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Espresso. Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Szabó Hangya András neve már összeforrt a palicsi evezős klubbal, hiszen korábban mint versenyző, az elmúlt 30 évben pedig mint vezető vesz részt a klub életében. Köszöntöm Önt!
2: Köszönöm szépen, hogy gondoltak ránk.
1: Mikor csatlakozott a palicsi evezős klubhoz, és honnan jött a szerelem az evezés iránt?
2: Hát kezdeném úgy, hogy palicsi gyerek léve minden palicsi fiatal álma, hogy valahogy bejusson a palicsi evezős klubba, és hogy elkezdje nevezni. Hát én velem is ugyanezt történt. 1962-ben kerültem a palicsi evezős klubból, mint sportoló. És addig tartottam, addig sportoltam, amíg le nem csapolták a palicsi tavat. Tehát onnantól kezdve megszűnt a lehetőség, hogy evezzünk tovább. Az idősebb sportolói abban az időben akkor még áthurcolkodtak Kanizsára, ott teveztek, de hát a mi fiatalok, abban az időben persze fiatal voltam még én is, úgy gondoltuk, hogy abba kell hagyni. Lehet, hogy tévedtem, de aztán később az élet, meg az idő megmutatta, hogy úgyis a szívem visszahúz, és visszakerültem a klubba.
1: Tehát, mint vezető került vissza, volt egy pici szünet, ugye a versenyzői múlt és a vezetői lét között. A szünet után hogyan került vissza mégis a klubba?
2: Hát úgy került, hogy a régi evezősök, akik még ismertek, mint bandit, mert úgy ismertek, megkértek arra, hogy kellene új vezetőségeket, tagokat választani, és akkor próbáljam 1995-ben kerültem vissza, akkor visszacsaltak a régi evezősök, és akkor belekerültem ilyen mindenesnek, tehát úgy vezetőségi tag is voltam, a munkálatokat próbáltam vezetni, mivel szakmailag képzett vagyok, a hajók karbantartását próbáltuk megoldani, segítettem, kaptam partnerokat, akikkel javítottuk is a hajókat, mert megjegyzem, a palicsi géppark az öreg, 30-35 éves az átlagkorai a palicsi evezős klubnak a hajójainak. Tehát úgy kerültem, aztán egy-két évre rá belekerültem a vezetőségbe, és megválasztottak, mint vezetőség elnökének, és 2020-ig azt a munkát oldottam meg, vagyis próbáltam rendezni a vezetőségnek az elnöké, mind a rendezni az ügyeit a város felé, a sportszövetségek felé, úgy a versenyeket megbeszélni, úgy a versenyekre segíteni a sportolókat. És utána történt egy tragédia, szeretném megjegyezni, hogy Tomislav Zvekanović, aki a legendája volt a palicsi evezős klubnak, 67 évig dolgozott az evezős klubon mindenféle funkcióban. Tehát nem meglepő, hogy én is már 30 éve itt vagyok. Úgy látszik, ez olyan evezős tradíció, hogy az idősebb korosztály próbálja, amíg csak lát és mozog, próbál itt lenni az evezős klubba és megoldani a lehetőségét. Tehát 20-ba választottak meg elnöknek, és azóta mai napig itt vagyok, és próbálom megoldani azt a vezetői funkciót, vagyis a klub elnökei funkciót.
1: És mondjuk el akkor azt is, hogy egy elismerést, egy rangos elismerést is átvehetett az év elején az év sportolója választáson. Mit kell tudni erről a díjról?
2: Hát igen, ezt köszönöm először is a Sportszövetségnek, Szabadkainak, mert ők ajánlottak, hogy 30 éves munka mögött megérdemelném, és megérdemeltem szerintük ezt a díjat. Hát ezt a díjat tulajdonképpen nem én kaptam, hanem az evezés. A rengeteg fiatal ember, aki itt van, a rengeteg sportoló, aki megfordult és megfordulni fog a jövőbe, ez tulajdonképpen az ő érdemük. Én csak azért voltam itt, mert szeretem az evezést.
1: Milyen volt korábban, ugye, hogyha visszatekintünk mondjuk akár 30 évre, milyenek voltak az edzések, milyenek voltak az evezősök, és milyenek most? Van valami változás? Vagy az evezősök azok mindig is ugyanolyanok voltak?
2: Hát én úgy vettem észre, hogy a mostani fiatalság sokkal nehezebben tudja elfogadni ezt az életvitelt, amit az evezés diktál. Vagyis hát itt egy komplett emberre van szükség. Az evezésbe az a lényeg, hogy minden izmot mozgat, és rengeteg munkával jár, rengeteg lemondással jár. A régi időkben az volt, hogy még a tornatanárok megtanították szaladni, futni, dolgozni a fiatalokat. Mostaniak meg kell először tanítani, sétálni, utána futni, és utána valami szinten, hogy evezni is megtanítsuk. Őrületes energiát, őrületes lemondást követel úgy a mi oldalunkról is, és a sportolók oldaláról is.
1: És akkor mondjuk el azt is, hogy mit ad az evezés a fiataloknak, tehát mennyivel vagy mivel lesznek ők többek, hogyha ezt a sportot válasszák?
2: A legegyszerűbb és a legjobb megoldás önbecsületet kap a sportoló. Eléri azt, hogy bíz saját magába, bíz a körülötte lévő társadalomba, és bíz, sőt, kötődik a saját sportkollégáikhoz, akikkel együtt evez, vagy egy hajóba, vagy egy klubban, mind a Palicsi Evezős Egyesület.
1: Palicson ugye egy nagyon jól működő rendszert építettek fel, hiszen a versenyzőik évről évre számos érmet nyernek a regattákon. Ez a munka, ez egy nagyon érdemi munka. Hogyan sikerült ezt elérni?
2: Tradíció. Mindjárt abba kezdeném, 1920-ban alakult a Palicsi Evezős Klub. Most már 106 éve él, tehát 106 éve lett rengeteg fiatal megfordult, többek között kezdenénk Korom Andreával, Martin Macskovicsa, Begyik testvérekkel, aki olimpiákat megjártak, sőt Martin, persze mellékesen megjegyzem, az anyagi oldalát nem szeretnénk nézni, mert a Palicsi Klub nincs olyan anyagi lehetőségekbe, hogy egy Martin Macskovics itt, és itt volna még most is közöttünk, habár őtet a szíve visszahúzza minden szabad idejét, amikor itt hol van, akkor kijön, meglátogassa a Palicsi Evezős Klubot, és rengeteg energiát ad át a fiatal kezdő evezősöknek, mert felnéznek rá, és ő meg olyan apróságokat is meg el tud neki árulni, ami a mi versenyzőinknek nagyon nagy és nagyon jó jön.
1: 106 éves múltról beszélünk, ugye itt gyakorlatilag egymást váltották a generációk. Mit tudhatunk az utánpótlásról? Tehát hogyan toborozzák gyakorlatilag az utánpótlást, vagy nem kell toborozni, jönnek a fiatalok maguktól?
2: Egy időben muszáj volt iskolákba járni, megpróbálni, meggyőzni a fiatalokat, hogy jöjjenek. Most valamit változott a világ. Változott a világ, egymás után jönnek a kezdő fiatalok, és úgy vettük észre, hogy a barát a barátot vonza, és automatikusan jönnek osztálytársak, házi barátok, kollégák, és jönnek egymás után, és már olyan helyzetben vagyunk néha, hogy azt mondtuk, emberek, elég, többen nem tudunk foglalkozni. A másik probléma, vagyis nem probléma, a másik az, hogy az idős korosztály is most vált, és úgy érzi, hogy valahova szeretne csatlakozni, és rengeteg kezdő, 30-tól 50 évig kezdők jönnek, felnőttek is megtanulnak evezni, és rendesen járnak az edzésekre, sőt, már versenyekre is vállalják, és elmennek.
1: Tehát akkor egy népszerű sportról beszélünk, ami akár Szerbia szinten, vagy Európa szinten is kiemelkedő.
2: Hát igen, Szerbia szinten hát nem mondanám, hogy kiemelkedő, mert ott vagyunk az első 6 egyesületben, inkább 5.-6. vagyunk, nem bírunk egy Partizán Zvezdával, vagy egy Graficsárra konkurálni, ahol 400-450 sportoló van regisztrálva, Palicsba 50, ha van, akkor az nagyon jó, akkor nagyon jó, nincs lehetőségünk. Nincs lehetőségünk több sportolóval foglalkozni, kicsike az épületek, kicsike a gépparkunk, tehát nekünk ez az 50 személy körüli, az a megfelelő, ideális lenne a 30, de valahonnan kell táplálni az utánpótlást, és azért fele körülbelül iskolába jár, vagyis hát olyan feladatokat old meg, hogy most tanulja meg az evezést, készítsük fel a jövő generációnak, hogy megnyerje, vagyis konkuráljon is, lehetséges legyen az, hogy meg is nyerje az országos bajnokságot, vagy valamelyik kupát.

0: Money.
1: Említettem, nagyon sokan érdeklődnek az evezősport iránt. Azok a fiatalok, akik jönnek ugye, mint utánpótlás, mivel kell, hogy rendelkezzenek? Tehát milyen képességekkel rendelkezik egy jövendőbeli jó evezős?
2: Csak két alap dologra kell, hogy odafigyeljünk, hogy tudjanak úszni, mert sajnos ez vízisport, itt fönnáll a lehetőség, hogy fölborul. Őnek itt tisztába kell lenni avval, hogy mik a feladatai, ha fölborul. És a másik dolog az, hogy legyen benne akarat és kitartás ehhez a sporthoz. Mert körülbelül 3-4 hónap után van olyan szintben, hogy most már önállóan elengedjük, hogy evezem, és másfél-két év után tartozik az én sportba.
1: 30 éve itt van, 30 éve foglalkozik a fiatalokkal, mint vezető. Nagyon sokan megfordultak a kezei alatt. Van olyan versenyző, akire kifejezetten büszke?
2: Mindegyikre. Olyan, hogy valakire ne legyünk büszke, az nem. Nem áll fenn, mert még az a legkisebb gyerek is. Arra is büszkék vagyunk, mert új idejött is, itt van közöttünk, tehát ugyanúgy feltételezem a legnagyobb büszkeségünk a Martin Macskovics, aki hozza az országnak a megfelelő érmeket, sőt, most már kimerem mondani, hogy az első, a világon az első 5 sportoló között van, ha nem az első.
1: És mint egy Martin Macskovics, mint egy név, aki innen indult a Palicsi Evezősklubból, ő vonza fiatalokat ide, hogy ők is a nyomdokaiba lépjenek?
2: Én azt hiszem, hogy igen, hogy az ő neve most már egy ikon, akire fölnéznek, és bármikor valami interjút ad Szabadkán vagy bárhol, ha médiákban megjelenik, ő ad egy impulszot annak a jövendőbeli versenyzőnek, hogy hát én is megpróbálom, hát ha én is abba a cipőbe fogok járni, ahol ő.
1: Bízunk abban, hogy így lesz, és minél többen jönnek majd, de beszéljünk egy picit a tóról. Ugye arról is szó volt a beszélgetés folyamán, hogy nagyon sok regattát szerveznek a Palicsi tavon. Milyen lehetőségeket ad a Palicsi tó a versenyekhez?
2: Ezt én szétválasztanám. A Szerbiában 2 albánopálya létezik, az egyik a Palicsi, másik az adacigániai. Tehát ez azt jelenti, hogy maximális lehetőséget az élsportra biztosít a Palicsi tó, mivel le van fektetve egy albánopálya, ami azt jelenti, hogy 2 km 12 méter hosszú, és 6 pálya van, ahol 6 sportoló egymás ellen tud versenyezni. A Palicsi tónak van még egy varázsa, az, hogy nyár kellős közepén is lehet evezni, mivel széles a tó, a pálya olyan helyen van elhelyezve, a nyugati oldalán a tónak, ahol nem árt a fürdőzőknek, tehát rendesen tudnak a külföldi és a hazai egyesületek edzőtáborokba idejönni, és ez nem titok, mind 2-2,5 ezer alváson fölül vagyunk évi szinten, akik jönnek ide edzőtáborokba. Plusz a versenyek, ami a versenyeket általában a nyári szezonban Beográdban nem lehet megtartani, mert az ADA tele van fürdőzőkkel, és akkor egész nyári szezonra hurcogszik a Szerbia evezés ide Palicsra. Az idén 4 versenyt szervezett a Palicsi Evezős Egylet, persze köszönve a támogatást a várostól, köszönve a támogatást a vajdaságtól, mert ezt mi mind klub nem bírnánk anyagilag követni, és azért köszönettel tartozunk úgy a szabadkai városnak, úgy a vajdaságnak, hogy támogat és segít, és felismerte azt, hogy az evezés sportnak is van jövője itt Szerbiában.
1: Mielőtt a beszélgetést elkezdtük, arról beszélt, hogy a fiatalok egyre gyakrabban beszélnek egymással angolul, mert hogy itt nem csak magyar ajkú, szerb ajkú versenyzők, vagy fiatalok, leendő versenyzők vannak, hanem vannak külföldiek is, ugye mondjuk így.
2: Igen, vagy mondhassuk. Vagyis hát úgy kezdeném, hogy a Palicsi Evezős Klub magyar ajkú klub, és az utóbbi 2-3 évben angol nyelvű klub lett, mert úgy az orosz sportolók, akik jönnek, úgy az a kínai kollégák, sportolók, akik jönnek, azok a legegyszerűbb angolul, hogyha beszélnek a sportolók egymás között, és ez normálisnak tartsuk. Már a kezdő, aki 9 éves, ő is már angolul beszél az idősebb sportolókkal. Tehát azt vettük észre, hogy rengeteget tanít az evezés a nyelvtudásba. És ugyanúgy, például egyik a kiemel sportolónk a Sima, ő oroszajkú, és most már perfekt beszél szerbű, most már töri a magyar nyelvet, de azért továbbra is az angol nyelv dominál náluk.
1: Van-e olyan álma a klubbal kapcsolatban, amit 30 év alatt még nem sikerült teljesítenie, de ugye még nyilván áll jó néhány év ön előtt, és amit még azért szeretne megvalósítani?
2: Rengeteg álmom van. Habár úgy érzem, hogy ebbe korba az ember örüljön annak, ami van, meg egyedül talán egy álmom van az, hogy próbáljam megérni azt, hogy újból kineveljünk egy olyan típusú sportolót, mint a Martin Macskovics.
1: Erre nem hiszem, hogy sokat kell várni, ugye említettük azt, hogy az utánpótlással jól állnak, és talán azt is említsük meg, hogy új erő is érkezett a klubba, aki foglalkozik a fiatalokkal.
2: Hát igen, úgy vettük észre, hogy szükségünk van váltásra, mert egy kicsit elkezdett hanyatlani a női evezés, Palicsi Evezés klubba, és megjegyzem, a Palics arról volt híres, és arról volt ismert, hogy rengeteg jó női sportoló volt a Palicsi Evezős Egyletbe, és vitték az érmeket, hozták az érmeket, a győzelmeket a Palicsi Evezős klubnak. Hát Vince Hajnalka lett az, akit visszahoztunk, ő többszörös országos bajnok, Balkán bajnokságokon részt vett, hogy az érmekről nem tudok most beszélni, mert rengeteg van. Ő neki egy falasz tele van érmeivel, annyi érmet hozott, és úgy éreztük, hogy az ő tudására, az akaratára, és a másik, amit kiemelnék, ő nő. Ő nagyon másképp tudja ide vonzani a lányokat, meg hát a fiúknak is rengeteg újat, és rengeteg új lehetőséget ad ennek a Palicsi Evezős klubnak, sőt az evezésnek.
1: Azok, akik szeretnének evezéssel foglalkozni, azok akkor jelentkezhetnek itt a Palicsi Evezős klubban. Van-e valamilyen felmérés, tudásfelmérés, képességfelmérés, mire készüljenek, akik szeretnének itt versenyezni?
2: De mink úgy döntöttünk, hogy mindenkit elfogadunk, aki eljön a klubba megbeszélésre, egy feltételünk az, hogy a szülővel jöjjön a kezdő, akit, mert még 12 éves korig kezdő iskolába is elfogadjuk őket, habár nincs kinevezve külön iskola, hanem egész évben dolgozunk a fiatalokkal, és úgy próbáljuk őket hogy motiválni, hogy jöjjenek és segítsenek saját magukon, és növeljék a klubnak a renoméját.
1: Akkor a célokról, a közel jövőbeni célokról, vagy a távolabbi célokról is szóljunk néhány szót itt a beszélgetés végén.
2: Hát előttünk áll még 4 komolyabb verseny. Van most egy nagyon jó dubló, pionír csapatunk, ahova elviszük, ott mindenhol győznek. Tehát őket szeretnénk motiválni még annyira, és dolgozni velük annyit, hogy az országos bajnokságon legalább a második helyet hozzák át, és ha fennáll a lehetőség, miért ne lenne az arany.
1: És hogyha távolabbi terveket nézzük?
2: A távoli terveink arról van szó, hogy nagyon szeretnénk elérni azt, hogy legalább egy vagy két hajóba újítsuk a Palicsi Evezős klubot. Itt nem titok, a hajóparkunk az körülbelül 30 év korosztályú öregséggel rendelkezik. Jó, vannak itt amellik 8-10 évesek, de vannak itt hajók, amellik ott vannak az 50 év körül.
1: De hát akkor tervekből van bőven, és amik már csak megvalósításra várnak. Önnek is további sok sikert kívánunk a munkához.
2: Én is köszönöm szépen, és még egyszer szeretném megköszönni, hogy gondoltak az evezősökre, gondoltak Palicsra.
1: Köszönjük szépen.
2: Én is köszönöm.

0: Reklám.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
3: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
2: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
4: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.

Szó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553

0: Stupid. Itt a Pannorádió.
1: Reklám.
2: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola.

0: ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400. Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
1: 12 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldás.

0: Híradó.
1: 500 éve történt a Mohácsi csata. Szeptember 7-éig tart a Magyar Nemzeti Tanács nyelv és íráshasználati stratégia tervezetének közvitája. Ingyenes magyar nyelvű tankönyveket kaptak a Csantavéri Általános Iskola diákjai, és megnövekedett forgalomra figyelmeztetnek Szerbia útjain. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta, jönnek a részletek. Ma van a Mohácsi csata 500. évfordulója. 1526-ban ezen a napon II. Lajos király vezette magyar hadsereg Mohácsnál döntő vereséget szenvedett első Szulejmán oszmán szultán seregeitől. A mohácsi ütközet a magyar történelem egyik legfontosabb és legsúlyosabb fordulópontja lett. A mohácsi csata elvesztése nem csak a magyar történelmet terelte más mederbe, hanem egész Közép-Európát átalakította. A mohácsi csata emléke nem csak a vereségről, hanem a hűségről, a helytállásról és az áldozatról is szól, fogalmazott Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek. A csata 500. évfordulóján közzétett üzenetében arra kérte a magyarokat, hogy tanuljanak történelmükből és önzés nélkül keressék a közösség javát. A magyar nyelv hivatalos használatának erősítése áll a Magyar Nemzeti Tanács 2027 és 2029 közötti időszakra kidolgozott stratégiájának középpontjában. A tervezet jelenleg közvitán van, amelynek részeként pénteken élőszóban is megvitatták a dokumentumot a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkaron. A közvita szeptember 7-éig tart, ez idő alatt bárki megteheti észrevételeit és javaslatokat tehet a stratégia véglegesítéséhez. Balázs Zita riportja.
2: A stratégia tervezet 3 egymást erősítő pillérre épül. Az első a kutatás és az értékelés, vagyis a tényleges nyelvhasználati helyzet feltérképezése és követése. A második a már meglévő nyelvi jogok és programok fenntartása. A harmadik pedig az új konkrét intézkedések megvalósítása a mindennapi és a digitális térben egyaránt. Tóth Ramona, az MNT végrehajtó bizottságának hivatalos nyelv és írás használattal megbízott tagja.
3: Mi azt szeretnénk, hogy fenntartsuk a magyar nyelvnek a használatát. Az a fő célja a stratégiának, és az a célunk, hogy a polgárok megismerkedjenek a jogaikkal, mert nagyon sokszor abba ütköznek, hogy nem is tudják pontosan, hogy milyen szerveknél milyen jogokkal rendelkeznek. De hát ugye ez 2023-tól már működik a zsebtükör mobil alkalmazásunk. Ez a mobil alkalmazás többek között rámutat arra is, hogy milyen jogaik vannak.
2: A Magyar Nemzeti Tanács jelenlegi összetételének mandátuma hamarosan lejár, ezért dönteniük kellett a hivatalos nyelv és írás használati stratégiáról is. Két lehetőség közül választhattak, meghosszabbítják a korábbi stratégiát, vagy újat fogadnak el. Végül az új dokumentum mellett döntöttek, hogy a 4 hatáskörhöz kapcsolódó stratégiák 2029-ben egyszerre járjanak le. A mostani 3 éves tervezetbe ezért olyan célokat és intézkedéseket foglaltak, amelyek megvalósítását 2027 és 2029 között reálisnak tartanak. Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke.
4: Mindenki fontosnak tartjuk azt, hogy az elkövetkezendő időszakban is olyan intézkedéseket hozzunk, amelyeket úgy gondoljuk, hogy reálisként megvalósíthatóak. Ugye a többnyelvű útjelzőtábláknak a kihelyezése az már folyamatban van, az e-közigazgatás területén a magyar nyelvnek a bevezetéseit vannak hiányosságok, úgy érezzük, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Tehát az olyan vállalásokat tartalmaz, amit úgy gondolunk, hogy ebben a következő 2-3 évben valóban reálisan meg is lehet valósítani.
2: A közvitán több konkrét észrevétel is elhangzott. Felmerült például, hogy a dokumentumban a magyar helység névtáblák rongálása elleni fellépésre is tegyenek javaslatot. Emellett a stratégia kidolgozásához több szakirodalom felhasználását és egy lektor bevonását is szorgalmazták. A tervezethez szeptember 7-éig továbbra is várják mindenki véleményét és javaslatát az MNT valamennyi elérhetőségén.
1: Szerbiában jelenleg 20 helyen van aktív tűz, a helyzet azonban összességében stabilabb az elmúlt napokhoz képest. A Deliblati homokpusztán egyelőre nyugodt és stabil a helyzet. A meteorológiai előrejelzés szerint várható erős szél azonban ismét fellobbanthatja a lángokat. A tűzoltók és mentők ezért fokozott jelenléttel készülnek. A szokásosnál nagyobb forgalomra számítanak Szerbia útjain a nyár utolsó hétvégéjén, figyelmeztetett a Szerbiai Automotoros Szövetség. A megnövekedett forgalom hátterében a nyári szabadságolások vége és a közelgő tanévkezdés áll. Arra kérik az autósokat, hogy lehetőség szerint induljanak útnak korábban, tervezzék meg az utazást és legyenek türelmesek. A szerbiai tanév az Oktatási Minisztérium információi szerint rendben és ünnepélyes keretek között kezdődik szeptember 1-én, mindenféle akadály és fennakadás nélkül, jelentette be Dejan Vukstankovics oktatási miniszter, hangsúlyozva, hogy ez 62,500 első számára új kezdetet jelent. A miniszter kiemelte, hogy a jelenlegi társadalmi és politikai körülményeket figyelembe véve egyelőre nincs olyan eseményre utaló jelzés, amely a 2024-25-ös tanévben kialakult helyzethez hasonló körülményeket teremthetne. Ingyenes tankönyveket osztanak a kisebbségi nyelven tanuló diákoknak Szerbiában. A Csantavéri Hunyadi János általános iskolában több mint 1800 magyar nyelvű könyv érkezett a magyar diákok számára. A támogatás idén már az anyanyelvápolást tanuló diákokra is kiterjed. Halász Zoltán járt a helyszínen.
0: A Csantavéri Hunyadi János általános iskolában mintegy 470 magyar diák számíthat az ingyenes magyar nyelvű tankönyvekre. Szabó Gábor igazgató szerint az elmúlt években stabil tendenciával mindig 3 elsős magyar nyelvű osztály nyílt.
5: Gyakorlatilag a tankönyvkiadó által több mint 1800 könyv került most hozzánk, aminek természetesen nagyon örülünk, hiszen 470 magyar diákunk van az 533-ból az iskolánkba. Ez időben megérkezett, átszámoltuk, megvannak, úgyhogy ez volt az utolsó mozaik, vagyis a darab a mozaikban, hiszen előtte érkeztek az ingyenes tankönyvek a különböző speciális igényű tanulóknak, illetve az önkormányzat által támogatott tankönyveink is megvannak, úgyhogy egy-két hiányosságot számítva hétfőn már kiosztásra kerülnek ezek a tankönyvek, és csengetésre, elsőjére a diákok már ezzel tudnak érkezni.
0: Jerasz Anikó oktatási államtitkár elmondta, hogy a szerb kormány és az Oktatási Minisztérium idén is térítésmentesen biztosítja a kisebbségi nyelven tanuló diákok számára a belgrádi állami tankönyvkiadó könyveit. Erre a célra 72 millió dinárt különítettek el. A támogatás a Szerbiában hivatalosan elismert 8 kisebbségi nyelven tanuló diákokat érinti.
6: Ez a mi esetünkben, a magyar diákok vonatkozásában azt jelenti, hogy 37 címszavat fognak kapni a magyar ajkú diákok, korosztályonként 4, 5, illetve 6 tankönyvet, és az idei évben belekerültek a programba azok a diákok is, akik az anyanyelvápolást, azaz a magyar nyelv a nemzeti kultúra elemeivel tanulják, ők is meg fogják kapni az ehhez a tantárgyhoz szükséges egy-egy tankönyvet.
0: Az oktatási államtitkár hozzátette, hogy a következő napokban kiszállítják a magyar nyelvű könyveket 72 általános és 4 speciális iskolába, ahol magyar nyelven zajlik az oktatás. Emellett 75 általános iskolában megszervezik az anyanyelvápolás oktatását is. A tantárgyat mintegy 4000 tanuló választja.
1: A pontos idő 12 óra 9 perc.
7: Időjárás.
8: Ma egy gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változást nem hoz. Több felhő zavarhatja a napsütést, de jelentős csapadék nem várható. A szél északnyugatira fordul, és élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 29 fok körül alakul a régióban. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk, kevés felhővel, így csapadék sehol nem várható. A légmozgás nem lesz jelentős, kora reggel 17-19, míg a legmelegebb délutáni órákban 30 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
9: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma.
10: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
7: Reklám.
11: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
12: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060-145-00-65-ös telefonszámon. 060-145-00-65.
13: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
14: Bomax.
15: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
16: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
15: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
16: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.

0: bye.
1: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: Készen állsz az ősz legnagyobb bulijára? Szeptember 5-én szombaton a Ludasi Gulyáscsárda hangulatos kerthelyisége egy felejthetetlen retroparti helyszínévé változik. Idézzük fel a legjobb slágereket, és bulizzunk hamisítatlan balkáni zenére a csillagos ég alatt. Az est házigazdája Irvine. A belépő egy ára 400 dinár. Jó zene, nagyszerű társaság és egy igazi pezsgő balkáni hangulat vár rád. Hívd el a barátaidat is, és fussunk neki együtt az éjszakának.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

0: Télpannon Presszót hallgatjátok, így van itt a 91,5-ön. Egy közérdekű info következik a holnapi nap kapcsán, ugye, ahogy értesültetek róla, holnap rendezik meg a 9. szabadkai filmmaratont, vasárnap, tehát augusztus 30-án, ami miatt a kora reggeli óráktól megváltozik a közlekedési rend a városközpontban, valamint a harcosok sorakozója és a Sugárút lakótelepeken. A lezárások reggel 7 órakor kezdődnek, az utcákat pedig a versenyzők elhaladása után fokozatosan nyitják meg újra a forgalom előtt. A 10 kilométeres táv és a 21 kilométeres félmaraton reggel 8 órakor rajtol a városközpontban, míg az 5 kilométeres futam résztvevői 8 óra 25 perckor indulnak. A gyermekversenyek 9 óra 30 perckor kezdődnek. Az idei útvonal változatlan marad, a futók a központból indulva elhaladnak a Jádran és a Pátria mellett. A Rádics Fivérek utcán keresztül a harcosok sorakozója felé haladnak, majd visszatérnek a központ felé, és a Strossmayer utca, a zsinagóga tér és a Sugárút érintésével a sétaerdő felé veszik az irányt, ahonnan ismét visszatérnek a központba. A filmmaraton résztvevői 2 kört futnak, ezért bizonyos útszakaszok azután is zárva maradnak, hogy az 5 és a 10 kilométeres távok futói már áthaladtak rajtuk. A szervezők programja szerint a filmmaraton szintideje 3 óra, ami azt jelenti, hogy az utolsó szabályos résztvevőnek legkésőbb 11 óra körül célba kellene érkezniük. Tavaly a leghosszabb táv utolsó versenyzője 11 óra 5 perc körül fejezte be a futamot. Másrészről az első futók nagyon gyorsan teljesítik majd a versenyszámaikat. A tavalyi eredmények alapján a 10 kilométeres táv leggyorsabb résztvevője már 8 óra 35 körül a célba várható. Az 5 kilométeres futam győztese 8 óra 40 körül, míg az illovas félmaratonisták 9:15 és 9:20 között érkeznek majd meg a központba. A verseny befejezése azonban nem jelenti azt, hogy azonnal minden utcát megnyitnak. A szervezők közlése szerint a rendes forgalmi rend az utolsó futók elhaladása után fokozatosan áll majd helyre. A forgalom ideiglenes korlátozása a központ tágabb környékén, a harcosok sorakozója és a Sugárúton várhatóan 12 óráig tart. A módosított menetrend a városi és az elővárosi autóbuszokra is érvényes lesz. A Transjug információi szerint a tömegközlekedés különleges rendje 7 órától 12 óra 30 percig lesz érvényben, ami után a buszok a tervezettek szerint visszatérnek a rendes útvonalukra. A járművezetőknek ezért azt tanácsolják, hogy a 7 órától legalább 11 óráig tartó időszakban, amennyiben lehetséges, kerüljék el a városközpontot, a Rádics Fivérek utcát, a harcosok sorakozóját, a Sugárutat és a sétaerdő közvetlen környékét. A forgalom teljes normalizálódása délig várható, míg a tömegközlekedés esetében valamennyivel később.
1: Hegyezd a füled,
2: mert nincs itt semmi látnivaló.
1: Pannon Rádió.
3: A te hangod.
1: A te hangod. A te hangod.

cor e shmoshtë. Hey now, you're an all-star. Napjainkis az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei.

0: Pannonpresszó. Neked szól.
1: És még egy nagyon szép programot ajánlok a figyelmetekbe, egy holnapi programról van szó a Palicsi-tó partján. A Palicsi Park Kft. Idén is megszervezi a hagyományos nyári koncertek a Zenepavilonban rendezvénysorozatot a Palicsi Zenepavilonban. Vasárnap a Musica Brillante klasszikus zenével lép színpadra. A rendezvénysorozat szeptember 6-án zárul, amikor a Szabadkai Zeneiskola növendékei népi énekkel, klasszikus és jazz zenével szórakoztatják a közönséget. A koncertek 19 órakor kezdődnek, a részvétel pedig ingyenes.
0: Hallgass napjaink slágereit!
2: És légy tájékozott!
0: Ez a Pannon Rádió!

Beszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

0: Panombra szól Facebookon is.
1: Welcome to Panon Radio.
2: Sheesh.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal,

0: Segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontora Prémium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: 13 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. A szerbiai tanév az Oktatási Minisztérium információi szerint rendben és ünnepélyes keretek között kezdődik szeptember 1-én mindenféle akadály és fennakadás nélkül, jelentette be Dejan Vukstankovics oktatási miniszter, hangsúlyozva, hogy ez 62,500 elsős számára jelent új kezdetet. Szerbiában jelenleg 20 helyen van aktív tűz, a helyzet azonban összességében stabilabb az elmúlt napokhoz képest. A Deliblati homokpusztán egyelőre nyugodt és stabil a helyzet, a meteorológiai előrejelzés szerint várható erős szél azonban ismét fellobbanthatja a lángokat. A tűzoltók és mentők ezért fokozott jelenléttel készülnek. A Mohácsi vész üzenete az, hogy Magyarország mindenből képes talpra állni, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Több is veszett Mohácsnál, írta bejegyzésében a magyar kormányfő, hozzátéve, hogy 500 éve ezen a napon zajlott a csata, amely évszázadokra meghatározta Magyarország sorsát. Magyar Péter úgy fogalmazott, a Mohácsi vész üzenete mégsem a vereség, hanem az, hogy Magyarország mindenből képes talpra állni. Az izlandi választók ma arról szavaznak, hogy az ország ismét megnyissa-e csatlakozási tárgyalásait az Európai Unióval. A legfrissebb tegnap közzétett felmérés szerint a szűk többség ellenzi a tárgyalások újraindítását. Izland 2013-ban szakította meg a csatlakozási folyamatot. A kérdés most a megélhetési költségek emelkedése és az ukrajnai háború miatt került ismét napirendre. Brüsszel azért is figyeli fokozottan a referendumot, mert Izland esetleges visszatérése az unió bővítési folyamatára, akár a Nyugat-Balkán uniós integrációjára is hatással lehet. Holnap rendezik meg a 9. szabadkai félmaratont, ezért reggel 7 órától jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani Szabadka központjában, a harcosok sorakozója lakótelepen és a Sugárúton. A 10 kilométeres és 21,1 kilométeres félmaratoni futam 8 órakor, az 5 kilométeres verseny 8:25-kor, a gyermekfutamok pedig 9:30-kor rajtolnak a városközpontból. A verseny útvonala idén sem változik. A futók egyebek mellett a Rádik Fivérek utcán, a harcosok sorakozója lakótelepen, a Strossmayer utcán, a Zsinagóga téren és a Sugárúton haladnak, majd a sétaerdő érintésével térnek vissza a központba. A teljes útlezárás várhatóan délig tart. A városi és helyközi autóbuszok közlekedésében szintén változások lépnek életbe.
2: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van. A délután folyamán változékonyabbra és felhősebbre fordul az időjárás. Helyenként eső és zivatar is kialakulhat.
5: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
2: Társadalmi célú felhívás.
6: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
7: Média támogató a Pannoner TV.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.

A Pannon Press Szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75.
3: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
4: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
3: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
5: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.

0: Test, lélek, jó közérzet.
1: Minden, ami segít, hogy jobban érezd magad a bőrödben.
0: Egészségpercek a Pannonpresszóban, szombatonként 13 óra után.
1: Google helyett inkább szakértőkre vagy kíváncsi? Nincs orvosi szakzsargon, nincs pánikkeltés, csak érthető válaszok és praktikus tanácsok. Egészségpercek a Pannonpresszóban.
2: A természetes szuper élelmiszerek népszerűsége az elmúlt években látványosan megnőtt, és ezek között egyre többször kerül előtérbe a búzafű is. Sokan méregtelenítő hatása miatt fogyasszák, mások az immunrendszer támogatására vagy az egészséges életmód részeként építik be a mindennapjaikba. A búzafű különösen gazdag klorofilban, antioxidánsokban, vitaminokban és ásványi anyagokban. Ezért sokan a modern táplálkozás egyik természetes kiegészítőjének tartják. Német Roland cég tulajdonossal beszélget a folytatásban Szlacki Csilla.
3: Vendégem Német Roli. Elsőként kétszeres túlélője a rákkal szemben, és a Second Chance alapítója. És körbe fogjuk járni a változást a cégen belül, majd rá fogunk térni egy konferenciára. Szia Roli, üdvözöllek a műsorban.
4: Szia, üdvözöllek Csilla és minden kedves hallgatót.
3: Ugye a hallgatók eddig Zeleni Szokoviként ismerhették a vállalkozást, de most egy jelentős mérföldkőhöz érkeztetek. Mi hívta életre a név és brand változtatás? Miért pont a Second Chance?
4: Pár évnek ezelőtt mi abszolút csak Szerbiában tevékenykedtünk így az időnk nagy részében, és ennek az évnek már az elején, illetve a múlt év végén mi elkezdtünk ugye külföld felé nyitni. Ezek ilyen kisebb lépések, ugye potenciális partner felkeresések voltak, és akkor rájöttünk arra, hogy azért a, mondjuk egy európai piacon, egy világszínvonalon azért a Zeleni Szokovi német nem fogja megállni a helyét, és nagyon sokat gondolkoztunk, hogy mi lenne az az irányzat, amiben mi vagy én látnám ezt, tehát a mi jövőnket, és abszolút valahogy egyik nap így felkeltemni éjjel álmomból, és így bevillant, hogy ez a second chance, tehát ez a második esély, és ennek több mondani valója van, tehát hogy én is azért többször mondhatjuk úgy, hogy szembe kellett néznem a démonokkal, a halállal, tehát azért elég komoly küzdelmeken estem én is át hosszú éveken keresztül, ha összességében nézzük, kórházi ellátásban voltam, kifejezetten nehéz periódus van mögöttem, és hatalmas tapasztalat ezen a területen, már ami a modern kezeléseket jelenti, akár mondjuk a rákos területeken. Viszont ez a second chance igazából azt a vonalat is viszi magával, hogy gondoljunk csak bele, amikor bárki bármilyen fajta egészségét érő problémával néz szembe, egészen addig mindenki azt mondja, hát igen, persze, hát én hiszek a természetes dolgokba, és hiszek abba, hogy hogyan, merre, meddig. De amikor megtörténik a probléma, mindenkinek az első útja, ami teljesen normális, és én ezt én mindenkinek is szoktam is mondani, hogy ez valahol így is kell legyen, így az orvoshoz futunk vele, tehát valahol a modern medicina palástja égisze alatt próbálunk ugye védelemre védelmet lelni, de ott nagyon sokszor eljön az a kérdés, és az a pillanat, hogy valójában a modern felfogás az elegendő-e bizonyos, ma egyre nagyobb számban előforduló problémáknak a megfelelő kezeléséhez. Nem akarok nagyon belemenni, de például már 1970 és 80 között már a WHO akkor először a természetgyógyászatnak, mint külön ágazatot az modern orvoslás mellett egyre jobban próbált ugye színpadképessé tenni, és egyre jobban próbálta propagandálni, hiszen onnantól kezdve is az előtt is egyszerűen látták, hogy mennyi krónikus megbetegedésnél a modern medicina nem tud adekváns segítséget nyújtani, ami hosszú távon megoldást tud jelenteni bizonyos problémákra, és igenis teljes változtatásra van szükség, ami az élet több területét érinti, amivel külön a modern medicinának nincs ideje foglalkozni. Tehát itt most nem arra beszélünk, hogy egy akut operációt, vagy egy hirtelen jött fontos nem tudom operációt, szív műtétet megcsinálni, ugye természetgyógyászati eszközökkel, mert szinte lehetetlen, de olyan betegségekről beszélünk, amik ugye a krónikus témakörbe estek, amelyek hosszú távú kialakulások és lecsengésüknek nagyon sokszor az életstílusban és az életben való pszichikai, lelki nehézségek is többek között, ugyebár, illetve az életvitelünknek is nagyon sokszor azért bele-bele kell, hogy kacsingassunk, ha őszinték akarunk lenni, hogy ezeken kellene változtatni, és a természet és a holisztikus medicína pont ebben foglalkozik. Igazából az, amivel mi foglalkozunk, az inkább integratív medicína, ezért van az én csapatomban is orvos is, meg nagyon sok szakorvossal is dolgozunk, ugyanúgy, ahogy több terapeutával, és több különböző ágazatú természetgyógyásszal, hiszen az integratív megközelítés az azt jelenti, hogy a kettő világnak az abszolút ötvözete. Úgyhogy valahol a second chance pont ezt jelenti, ezt a második esélyt, ezt a holisztikus esélyt.
3: Szerintem zseniális a névváltoztatás. Szeptember 5-én rendezik meg a Vitál konferenciát, ahol ti is jelen lesztek. Milyen szereppel és konkrét üzenettel készül a Second Chance erre a rangos eseményre? Készültök-e előadással, termékbemutatókkal?
4: A Vital Natural konferencia, ez az én egyik álmom volt, amit 3 évnek ezelőtt kezdtem el szerveztetni, és főként a szervezésben ugye én vagyok ugye bekapcsolva, illetve a csapatom egyes tagjai. Nekem ugye az volt a, mondjuk ugye a feladatom, vagy a misszióm, hogy egy olyan helyet adjak is, egy olyan időt, intervallumot, mondjuk tegyük fel ezt az egy napot az embereknek, ahol több úton, módon is tudunk magunknak, egymásnak, másoknak is segíteni. És ez pont jól megjelenik az idei 3. konferenciánkon, mármint gondolom összesen a 3. konferenciánkon, idén szeptember 5-én ez most először szerveződik meg, ahol körülbelül 60 kiállítónk lesz, akik wellness iparák különböző területeiről jönnek bemutatni azokat a különböző, mondhassuk úgy, hogy szolgáltatásokat, termékeket, megoldásokat, eszközöket, amelyekkel ki lehet a modern medicinának a funkcionalitását adekvánsan egészíteni. Ez mellett ugye körülbelül olyan, hát elmondhatom, hogy 11 nagyon nívós előadást szervezünk ezen a napon, tehát ez mind Palicson történik meg a nagy teraszon, ahol többek között a felső nagy előadó térben, az emeleti részben az előadásoknál olyan közismert, elismert, rangos előadók lesznek felvonultatva, akik a dietetika területéről jönnek, akik a modern orvoslás, a természetgyógyászat területéről. Tehát például Szerbia egyik legelismertebb, ha nem a legelismertebb onkológusa fog köztünk lenni. Ez mellett egy nagyon-nagyon fantasztikus hölgy, aki dietetikai szakon végzett a Harvardon. Azt tudom mondani, hogy aki a saját egészségével szeretne egy magasabb szinten megismerkedni, a saját szervezetének a funkcionalitásába szeretne jobban belátni, annak igenis ott van a helye ezen a napon, hiszen amikor azt mondtam az előbb, hogy tudunk magunknak segíteni, akkor a tudás az hatalom, és a tudás az nagy segítség ma. Amikor azt mondtam, hogy tudunk egymásnak segíteni, akkor persze arra gondoltam, hogy akár elhozhatjuk magunkkal azokat az embereket, akiknek valójában érdemes lenne velünk együtt végighallgatni ezeket az előadásokat, vagy megismerkedni ott pár igazán előremutató előadóval, vagy akár csak kiállítóval. De amikor azt mondtam, hogy másoknak is tudunk segíteni, és ez az, amit igazából a Vital Natural konferencia képvisel, hogy segítsünk azoknak, akik nagyon nehéz helyzetben vannak, hiszen én is voltam olyan, aki nagyon nehéz helyzetben volt, és nekem is rengeteget segítettek, akár pénzügyi területen is, és ez egyik missziónk is volt, hogy a belépőből az összes befolyt pénzeszközt rá fogjuk bocsájtani, ezt a Second Chance for Children's társulaton keresztül fogjuk folyósítani olyan családoknak, ahol beteg, rákos betegséggel küzdő gyerekek vannak, vagy gyerek van, hiszen nagyon sokszor pont a megfelelő ellátás, terápiákat, orvosságokat, vagy eszközöket ezeknek a családoknak saját pénzből kell megvenniük, ez még nekem is ismerős történet, amelyek irdatlan összegekről van itt ilyenkor szó, és ugye a célunk szerint ezeknek egy ilyen legalább 3-4 ilyen családot szeretnénk a bejövő összegből megtámogatni, és ez az, ami azt jelenti, hogy segítsünk másoknak is, mink, akik teszünk magunkért, de tegyünk valakikért is, akiket lehet, hogy konkrét nem ismerünk, de viszont mit ér az emberiség, ha nincs bennünk emberség, ugye?
3: Ez pontosan így van. Szeretném, hogyha elmondanád, hogy helyileg hol lesz, és hány órától várjátok a résztvevőket.
4: Tehát még egyszer kihangsúlyozom, hogy szeptember 5-én Palicson, a nagy teraszon, Vigadónak ugye ismeri a magyar társadalom itt felénk. Tehát nekünk ugye a kezdés az már reggel ilyen 8-8 óra 30-szor szeretettel várjuk ugyebár az érkezőket. Nagyon fontos, hogy 9 óra 45-tól már indulnak az előadások, úgyhogy helyszínen limitált számban lesznek elérhetők csak a jegyek. Az elővételes jegyeket érdemes a weboldalunkon, a vitalnatural.rs oldalon megvásárolni, vagy akár a mi weboldalunkon, az eleni-szokovi-német.rs oldalon szintén ajánlom, hogyha valaki szeretne ugyebár jegyekhez jutni. Én mindenkit arra bíztatok, hogy ne várja meg az utolsó pillanatot, mert én azt hiszem, hogy olyan 350, maximum 400 ülőhelyet tudunk biztosítani. Ennyire van maximalizálva a férőhely ebben a fönti szegmensben, ezen az első emeletén. Mi ezt teljes mértékben meg fogjuk tölteni, és ezért kérek mindenkit, hogy gondoskodjon magáról és a számára fontosakról időben. Az előadásokat érdemes megjegyezni, hogy szernyelven fognak ugye zajlódni, történni, viszont minden előadónkat arra kértünk meg, beleértve engem is, én tulajdonképpen a holisztikus gyógyászatnak annak az ágazatáról fogok beszélni, ahol a téma többek között a reflexológia különböző ágazata, és hogy hogyan lehet a különböző betegségeket, elsődlegesen gyulladásos szervi betegségeket, akár arc, fül diagnosztikából, kéz, tenyér diagnosztikából és talp diagnosztikából is ugye megállapítani, hogy nagyon érdekes témát hozok többek között, és ezeknek a lelki összefüggéseit, hogy mi mivel kapcsolódik össze, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk, mert tényleg az volt az egyik kikötés az összes előadónk felé, hogy nagyon könnyen fogyasztható emberi nyelven tárjuk ezeket az információkat a publikum elé, mert az a lényeg, hogy az emberek minél többet vigyenek haza. Tudás az félegészség.
3: Ezzel maximálisan egyezem, és biztatnám a hallgatókat, hogy akkor regisztráljanak időben. Németh Rolandnak, a Second Chance alapítójának, természetgyógyásznak és edukátornak nagyon szépen köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseimre.
4: Én köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Ez volt az Egészségpercek.
0: Mert az egészségeddel is érdemes képben lenni.
1: Tarts velünk jövő szombaton is 13 óra után a Pannon Presszóban.

0: Marocskében.
1: A szombati Pannonpresszó végéhez értünk. Köszönjük, hogy ma is bennünket választottatok. Tegyetek így hétfőn is, amikor ismét én számítok figyelmetekre. További szép napot és kellemes hétvégét kíván Szabó Tibor, adásvezető technikus és a műsorvezető Kókai Mónika. Sziasztok!
2: A Pannonpresszót támogatja a Fontana. www.fontana.rs, a webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: A Pannonrádió.
1: Reklám.
2: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
3: Vital Natura konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060-145-0065-ös telefonszámon. 060-145-0065.
4: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
5: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
6: 14 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
1: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. A szerbiai tanév az Oktatási Minisztérium információi szerint rendben és ünnepélyes keretek között kezdődik szeptember 1-én.

0: mindenféle akadály és fennakadás nélkül, jelentette be Dejan Vukcsánkovics oktatási miniszter, hangsúlyozva, hogy ez 62,500 elsős számára jelent új kezdetet. Szerbiában jelenleg 20 helyen van aktív tűz, a helyzet azonban összességében stabilabb az elmúlt napokhoz képest. A Deliblati homokpusztán egyelőre nyugodt és stabil a helyzet, a meteorológiai előrejelzés szerint várható erős szél azonban ismét fellobbanthatja a lángokat. A tűzoltók és mentők ezért fokozott jelenléttel készülnek. A Mohácsi Vész üzenete az, hogy Magyarország mindenből képes talpra állni, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Több is veszett Mohácsnál, írt a bejegyzésében a magyar kormányfő, hozzátéve, hogy 500 éve ezen a napon zajlott a csata, amely évszázadokra meghatározta Magyarország sorsát. Magyar Péter úgy fogalmazott, a Mohácsi Vész üzenete mégsem a vereség, hanem az, hogy Magyarország mindenből képes talpra állni. Az izlandi választók ma arról szavaznak, hogy az ország ismét megnyissa-e csatlakozási tárgyalásait az Európai Unióval. A legfrissebb tegnap közzétett felmérés szerint a szűk többség ellenzi a tárgyalások újraindítását. Izland 2013-ban szakította meg a csatlakozási folyamatot. A kérdés most a megélhetési költségek emelkedése és az ukrajnai háború miatt került ismét napirendre. Brüsszel azért is figyeli fokozottan a referendumot, mert Izland esetleges visszatérése az unió bővítési folyamatára, akár a Nyugat-Balkán uniós integrációjára is hatással lehet. Holnap rendezik meg a 9. szabadkai félmaratont, ezért reggel 7 órától jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani Szabadka központjában, a harcosok sorakozója lakótelepen és a Sugárúton. A 10 kilométeres és 21,1 kilométeres félmaratoni futam 8 órakor, az 5 kilométeres verseny 8:25-kor, a gyermekfutamok pedig 9:30-kor rajtolnak a városközpontból. A verseny útvonala idén sem változik. A futók egyebek mellett a Rádik Fivérek utcán, a harcosok sorakozója lakótelepen, a Strossmayer utcán, a Zsinagóga téren és a Sugárúton haladnak, majd a Sétaerdő érintésével térnek vissza a központba. A teljes útlezárás várhatóan délig tart. A városi és helyközi autóbuszok közlekedésében szintén változások lépnek életbe.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van. A délután folyamán változékonyabbra és felhősebbre fordul az időjárás. Helyenként eső és zivatar is kialakulhat.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: Reklám.
4: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
5: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
8: Bomax.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.

0: Reklám.
1: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
2: Mórahalmon biztosan nem. Egy diákjeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
1: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
3: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a 7 napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Álláshirdetés.
1: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
9: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Hírek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Alekszandr Vucic szerb elnök meglátogatta a kínai mintvállalat új sabaci humanoid robotgyárát, amely ma nyílt meg. Vucic szerint a gyár megnyitása úttörő vállalkozás, amely kezdetben 200 embernek biztosít munkát. Az elnök megtekintette, hogyan tesztelik a robotokat és robotkutyákat, többek között mozgásukat és egyensúlyuk megtartására való képességüket vizsgálva. Vucic bejelentette, hogy várhatóan 15 napon belül bemutatják a robotok első a szerb hadseregben történő alkalmazását. Darúbaleset történt a Kolubara bánya medencében, amely során egy munkás meghalt, egy másik pedig megsérült. A baleset akkor történt, amikor rakodás közben elszakadt a darú sodronykötője. Az elhunyt munkást sürgősségi központba halt bele sérüléseiben, míg a másik személy könnyebb sérüléseket szenvedett. A helyszínre kivonultak a hatóságok és a munkavédelmi szakemberek. A szerbiai

0: A villanygazdaság részvétét fejezte ki az elhunyt családjának. 15. alkalommal rendezték meg a Koliken Kiskunhalas Szabadka Barátság kerékpártúrát. A mintegy 90 kilométeres távot több mint 250-en teljesítették, a résztvevők pedig 55 településről érkeztek. A túra ezúttal is a sport mellett a két város közötti kapcsolatok erősítéséről és a közösségi élményről szólt. A kerékpártúra Szabadka Város napjának rendezvénysorozatához kapcsolódik. Holnap rendezik meg a 9. szabadkai félmaratont, ezért reggel 7 órától jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani Szabadka központjában, a harcosok sorakozója lakótelepen és a Sugárúton. A 10 kilométeres és 21 kilométeres félmaratoni futam 8 órakor, az 5 kilométeres verseny 8:25-kor, a gyermekfutamok pedig 9:30-kor rajtolnak a városközpontból. A verseny útvonala idén sem változik, a futók egyebek mellett a Rádi Vérek utcán, a harcosok sorakozója lakótelepen, a Strossmayer utcán, a Zsinagóga téren és a Sugár úton haladnak, majd a sétaerdő érintésével térnek vissza a központba. A teljes útlezárás várhatóan délig tart. A városi és helyközi autóbuszok közlekedésében szintén változások lépnek életbe 7 és 12:30 között. Módosul az 1-a, a 2-es, a 3-as, a 6-os és a 16-os járatok útvonala.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 27 fok van, a délután folyamán változékonyabbra, felhűsebbre fordul az időjárás, helyenként eső és zivatar is kialakulhat. Azokon a területeken azonban, ahol ma nem lesznek esőfelhők és nem lesz eső, ott holnap már nem lehet csapadékra számítani, vasárnap 34 fok várható.
2: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natura konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060-145-0065-ös telefonszámon. 060-145-0065.
3: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcs eltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: 16 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Híradó.
8: Ma a Mohácsi csatára emlékezünk. Idén sem maradt el a Koliken Kiskunhalas Szabadka barátság kerékpártúra. Egyre népszerűbb a verbicai lakodalom egyházas kéren, és éjszakai mérkőzéssel kezdi meg szereplését az idei US Open-en Novák Djokovic. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta, jönnek a részletek. Ma van a Mohácsi csata 500. évfordulója. 1526-ban ezen a napon a II. Lajos király vezette magyar hadsereg Mohácsnál döntő vereséget szenvedett első Szulejmán oszmán szultán seregeitől. A mohácsi ütközet a magyar történelem egyik legfontosabb és legsúlyosabb fordulópontja lett. A mohácsi vész üzenete az, hogy Magyarország mindenből képes talpra állni, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Több is veszett Mohácsnál, írt a bejegyzésében a magyar kormányfő, hozzátéve, hogy 500 éve ezen a napon zajlott a csata, amely évszázadokra meghatározta Magyarország sorsát. Magyar Péter úgy fogalmazott, a mohácsi vész üzenete mégsem a vereség, hanem az, hogy Magyarország mindenből képes talpra állni. Alekszandr Vucic szerb elnök meglátogatta a kínai mintvállalat új sebaci humanoid robotgyárát, amely ma nyílt meg. Vucic szerint a gyár megnyitása úttörő vállalkozás, amely kezdetben 200 embernek biztosít munkát. Az üzemben bemutatták a robotok összeszerelését, valamint mozgásuk és kameráik kalibrálását. Az elnök megtekintette, hogyan tesztelik a humanoid robotokat és robotkutyákat, többek között mozgásukat és egyensúlyuk megtartására való képességüket vizsgálva. Vucic bejelentette,

0: Jelentette, hogy várhatóan 15 napon belül bemutatják a robotok első, a szerb hadseregben történő alkalmazását. Szerbiában jelenleg 20 helyen van aktív tűz, a helyzet azonban összességében stabilabb az elmúlt napokhoz képest. A Deliblati homokpusztán egyelőre nyugodt és stabil a helyzet. A meteorológiai előrejelzés szerint várható erős szél azonban ismét fellobbanthatja a lángokat. A tűzoltók és mentők ezért fokozott jelenléttel készülnek. 15. alkalommal rendezték meg a Koliken Kiskunhalas Szabadka Barátság kerékpártúrát. A mintegy 90 kilométeres távot több mint 250-en teljesítették, a résztvevők pedig 55 településről érkeztek. A túra ezúttal is a sport mellett a két város közötti kapcsolatok erősítéséről és a közösségi élményről szólt. A kerékpártúra Szabadka városnapjának rendezvénysorozatához kapcsolódik. Csernai Panna a mikrofonnál.
1: A jó idő kedvezett a kerékpárosoknak, akik rendőri kísérettel, szervezett pihenőkkel érkeztek Szabadkára. A túrához nem csak Kiskunhalasról, hanem 55 településről, Magyarország több városából és Romániából is csatlakoztak, valamint sok vajdasági résztvevő is áttekert Tompára, hogy onnan együtt érkezzenek meg a csoporttal Szabadkára. Zajakov Dániel, Ásott Halom.
2: Először jöttünk, nagyon kellemes volt, és tényleg jó, hogy ilyen sokan jöttünk, mondjuk nagyon meg is volt szervezve. Évezetes ennyi embert látni kerékpározni, mert ritkán mozognak mostanában az emberek.
1: Megterhelő volt a túra?
2: Nem, nagyon lájtos, szóval gyerekek is simán tudnak jönni, úgyhogy terveztük, hogy jövőre fiúkat elhozzuk.
1: A szervezői munka még márciusban megkezdődött. Ez a túra nem verseny. Mintegy 250-en több korosztály képviseletében teljesítették a távot, egy résztvevő pedig futva tette meg az útvonalat. Király Gábor, kiskunhalasi főszervező.
3: Életkort számítva, ugye nálunk 12 éves kortól lehet önállóan ilyen túrában részt venni, és vannak is, vagy vannak például tandemmel, amikor egy idősebb szülő, egy fiatal gyerekkel van együtt, de legvegyesebb életkorban legalábbis, és saját végzettségben is. Aznak az a lényeg, hogy ez nem verseny, hanem egy túra. Itt megállunk időnként, pihenünk egy kicsit, iszunk, beszélgetünk, és hangulat fontos, a közösség fontos, és most ebben a mai napon idáig lekopogom, de nagyon jól sikerült.
1: A résztvevőket Szabadkán a Városháza dísztermében ünnepélyesen fogadták. A program részeként a kerékpárosok a Népszínház épületét is megtekintették, majd a városközpontban elhelyezett testvértelepülési táblát is megnézték. Kudlik Zoltán, szabadkai szervező.
4: Kikerült itt egy testvértelepülési tábla, egy útmutató tábla a városközpontjában a villamosnál, és most már az is mutatja azt, hogy Kiskunhalas testvértelepülésünk, úgyhogy azt fogjuk majd közösen megnézni.
1: Ön szerint miért fontosak az ilyen események, ilyen rendezvények?
4: Ennek a kerékpártúrának az egyik legfontosabb feladata az, hogy ne csak papíron legyen meg az együttműködés, hanem barátságok szülessenek, kapcsolatok, és hogy ez egy élő együttműködés legyen.
1: A túra célja a kerékpározás népszerűsítése, valamint a két testvérváros közötti kapcsolat erősítése. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
5: Fontos ez nekünk, mert hogy habár ugye elválaszt minket a határ, de nagyon sok közös programunk van, közös projektjeink vannak, és jó az, hogy tudunk egymásra támaszkodni, egymás segíteni különböző programokban, hogy mind a két önkormányzat így egymásra támaszkodva tudjon épülni, építkezni.
1: A programot a magyar kormány határon átívelő támogatási programja is segíti. Barna Zsolt, Magyarország Közlekedési és Beruházási Minisztériumának közúti közlekedésért felelős államtitkára.
6: Sok szempontból fontos nekünk, hogy ilyen túrákat és rendezvényeket támogassunk a minisztérium részéről. Ez a hét határon át programsorozat, ez már kb. 11 éve támogat határon átnyúló kerékpártúrákat, egy-két napos túrákat. Minden évben 50-60 darab ilyen túrát támogat a minisztérium. Ennek több célja is van. Egyrészt nagyon fontosnak tartjuk magát a kerékpározásnak a népszerűsítését mind a szabadidőforgalomban, mind a mindennapi közlekedésben, és különösen fontos az, hogy határon átnyúló kapcsolatokat támogassuk akár a kerékpározás, a rekreáció területén is, a határ túloldalán érő magyarok irányába is nagyon fontos ezeknek a kapcsolatoknak a fejlesztése, de a szomszéd országokkal általánosan is nagyon jó, hogyha ilyen területen kapcsolatokat ápolunk.
1: A résztvevők a szabadkai programokat követően délután indultak vissza két keréken Kiskunhalasra. A túra zárásaként pedig a Koliken Kft. És Kiskunhalasváros önkormányzatának felajánlásából három kerékpárt és további támogatói ajándékokat sorsoltak ki.
0: Több mint 300 vendég jelenlétében igazi retro hangulatban tartották meg a verbicai lakodalmat Egyházaskéren. A négynapos lakodalomépítő tábor csúcspontjaként péntek este megelevenedtek a régi falusi lagzik hagyományai. Volt menyasszony kikérés, népi muzsika, hajnalig tartó dínom-dánom és igazi közösségi összefogás. Horváth Kátai Orhidea és Vajtai Viktória összefoglalója.
7: Hónapokig tartó előkészület és négy napnyi közös építkezés után péntek este elérkezett a várva várt pillanat Egyházaskéren. Megtelt a 200 férőhelyes lakodalmas sátor és a felállított udvari asztalsor is. A helyiek és a környező településekről érkezők együtt ünnepelték a régi verbicai lakodalmak hangulatát. Bíró Katica.
8: Azért tartottam fontosnak a szervezést, mivel mikor a Banatikum feltette ezt az egész eseményt, létrehozását, akkor úgy ilyen újjászületett bennünk egy ilyen régi hagyomány, és akkor szerettem volna én is részese lenni, látni. Úgyhogy az egész családom, minden áldott nap itt voltunk, este fele, így mondom, délután, és akkor mindenben, mibe kellett, például a sátordíszítésbe a Marinellával, ő volt a főszervezője a sátordíszítésnek, kivettük a részünket, mint hölgyek, a fiúk pedig a sátorállításba, tyúkot hoztunk, régi módiasan, ahogy kellett, kiflit ajánlottam, felsütöttem a munkásoknak itt, akik dolgoztak egy nagy erőkkel, hogy állították a sátrat.
7: A rendezvény sikerének kulcsa az a példátlan összefogás volt, amellyel a közösség megteremtette az esemény hátterét. A lakodalmas sátortól kezdve az asztalokon, padokon, a dekoráción és a menyasszonyi ruhán át, az ételekig mindent a helybeliek, valamint a környező egyesületek és barátok adtak össze. Fehér Viktor, a Banatikum Kutatóközpont elnöke.
9: Amikor itt gondolkodunk programokon, azon is gondolkodunk, hogy azt már nem lehet csak a helyieknek, hanem az egész környéknek kell biztosítani, és ez látszik ezen az eseményen is, hogy a környező települések lakói közül is vannak itt jó néhányan, és látom, hogy megidéztük a lakodalmak, a régi lakodalmak hangulatát, legalábbis a jó hangulatát, az öröm, a mulatság és a szórakozásnak a színterét és eseményeit.
7: A falu vezetése és a helyi civil szervezetek közösen vállaltak szerepet abban, hogy a település búcsúi hetét egy igazán felejthetetlen, hagyományteremtő közösségi élménnyel tegyék gazdagabbá. Varga Ákos, az Egyházaskéri helyi közösség elnöke.
10: Milyen lenne egy hagyományos retro lakodalom egy kicsit visszautazni az időben, hogy átéljék a mostani fiatalság azt a korszakot, amit a 80-as, 90-es évek átéltek, beleértve itt a 2000-eseket is, mert már annyira elmodernültek ezek a lakodalmak, hogy próbáljuk ezt a hangulatot egy kicsikét felpörgetni.
7: A péntek esti főrendezvényen az ifjú pártól a népi szokásokon át minden részlet a 80-as és 90-es évek igazi falusi jellegét idézte. A vendégek a közös munka után felhőtlen hangulatban ropták a táncot és mulattak hajnalig.
0: Sport. Éjszakai mérkőzéssel kezdi meg szereplését az idei US Open-en Novák Djokovic. A 39 éves szerb teniszező vasárnapról hétfőre virradó éjszaka az első fordulóban az argentin Mariano Navonéval találkozik. Djokovic a rekordot jelentő 25. Grand Slam trófeájáért küzd majd New Yorkban. A szerb klasszis eddig négyszer nyerte meg a US Open-t, legutóbb 2023-ban. A US Open főtáblás küzdelmei vasárnap kezdődnek, a döntőket pedig szeptember 13-án rendezik szintén New Yorkban. Egyébként ez az év utolsó Grand Slam tornája. A férfiaknál Carlos Alcaraz címvédőként indul, míg a nőknél Arina Sabalenka próbálja megvédeni tavaly megszerzett bajnoki címét. A pontos idő 4 óra 11 perc.
11: Időjárás.
12: Majd gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változást nem hoz. Több felhő zavarhatja a napsütés, de jelentős csapadék nem várható. A szél északnyugatira fordul, és élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 29 fok körül alakul a régióban. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk, kevés felhővel, így csapadék sehol nem várható. A légmozgás nem lesz jelentős, kora reggel 17-19, míg a legmelegebb délutáni órákban 30 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
11: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
13: Reklám. A hely, ahová belépsz, tudod, hogy jó helyen vagy.
14: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
13: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
14: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
13: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.

0: Reklám.
1: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
2: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
1: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
3: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
4: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Pörög ránk! Panorádió. Neked szól.

0: Reklám.
1: Készen állsz az ősz legnagyobb bulijára? Szeptember 5-én szombaton a Ludasi Gulyáscsárda hangulatos kerthelyisége egy felejthetetlen retroparti helyszínévé változik. Idézzük fel a legjobb slágereket, és bulizzunk hamisítatlan balkáni zenére a csillagos ég alatt. Az est házigazdája Irvine. A belépő egy ára 400 dinár. Jó zene, nagyszerű társaság és egy igazi pezsgő balkáni hangulat vár rád. Hívd el a barátaidat is, és fussunk neki együtt az éjszakának.
2: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
1: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra. Nordent. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.

0: reklámás hirdetés.
1: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Reklám.
1: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Csúszik az este,

0: reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Pannon Rádió. Az interneten
3: és az FM 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
4: Bomax.

0: 1956-ban ezen a napon a II. Lajos király vezette magyar hadsereg Mohácsnál döntő vereséget szenvedett első Szulejmán oszmán szultán seregeitől. A mohácsi ütközet a magyar történelem egyik legfontosabb és legsúlyosabb fordulópontja lett. A mohácsi csata emléke nem csak a vereségről, hanem a hűségről, a helytállásról és az áldozatról is szól, fogalmazott Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek. A csata 500. évfordulóján közzétett üzenetében arra kérte a magyarokat, hogy tanuljanak történelmükből és önzés nélkül keressék a közösség javát. 15. alkalommal rendezték meg a Koliken Kiskunhalas Szabadka barátság kerékpártúrát. A mintegy 90 kilométeres távot több mint 250-en teljesítették, a résztvevők pedig 55 településről érkeztek. A túra ezúttal is a sport mellett a két város közötti kapcsolatok erősítéséről és a közösségi élményről szólt. A kerékpártúra Szabadka város napjának rendezvénysorozatához kapcsolódik. Több mint 300 vendég jelenlétében igazi retro hangulatban tartották meg a verbicei lakodalmat Egyházaskéren. A négy napos lakodalomépítő tábor csúcspontjaként péntek este megelevenedtek a régi falusi lakzik hagyományai. Volt menyasszony kikérés, népi muzsika, hajnalig tartó dinomdánom és igazi közösségi összefogás. Több mint 70 sakkozó ült ma asztalhoz Tornyoson, ahol 9. alkalommal rendezték meg a Tolerancia kupát. A svájci rendszerű, rapid sakktornán 9 fordulóban mérhették össze tudásukat a résztvevők. A legfiatalabb sakkozó 10, a legidősebb pedig 91 éves volt, így minden korosztály talált a maga számára megfelelő kihívást.
1: Pannon Rádió, a te hangod.

ekipa, fogad szorítsd közbe. Nem jön magától idehez, assuk forint össze. Borítom a papírformát, assuk odít csöndbe. Csajot most írt össze, bocsi közde, inkább Tali Four Seasons-be. Már nyertem, amikor felsírtam. If I can't do it, homie, can't hear them.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

oameni. Kezdjetek szeretni. Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: nem Kínában készült.
1: Csésé tárgyá, de show team.
2: 100%-ban vajdasági.
3: Panna Rádió.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Popcorn, és most! Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

mundo, c'est avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

0: za sutra, možda sada i nikada više.
1: Pono Radio, Rulo Cul.